visegekre angyalkap vigyáz. A villanyfényben, mint aranyi kelyben, alusznak a tűzfalak háztetőn.

0: megfogott egy sült halat.
1: Tanár úr tudná talán, milyen hal ez, macska cápa.
0: Rá van írva uszonyára, de nincs itt az óhulám. Pál örült, hogy futhatott, és szekundát nem kapott, és a litka állatot vezeti egy hosszú hídon.